0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

kosa, kako polako odlazim. Više ne prolazim ulicom bez

tih 206 koraka dužinom tog soka.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
3: Ez volt a

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldása.

0: my station.
1: Hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A hivatalos mérések szerint Magyar Kanizsánál a folyó vízminősége a megengedett határértéken belül van, és a helyiek sem tapasztaltak szennyezésre utaló jeleket. Zentán azonban az elmúlt hetekben tömeges halpusztulásról számoltak be. A rendkívüli hőség ugyanakkor mindkét településnél érezteti már hatását, és a magas vízhőmérséklet az élővilág egy részét is megviseli. Zentánál az elmúlt hetekben komoly problémák jelentkeztek a Tiszán. A helyiek tömeges halpusztulásról számoltak be. A legutóbbi vízminták alapján, amelyeket a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet munkatársai végeztek, a Tisza vize jelenleg sem fürdőzésre, sem horgászatra, sem öntözésre nem alkalmas. A problémát a szakértők szerint a rendkívül magas vízhőmérséklet okozhatta. Az illetékesek szerdán újabb mintát vettek a folyóból, ennek eredményei pedig a napokban várhatóak, és erről is értesítik Zenta község polgárait az önkormányzat hivatalos felületein. A magyar-kanizsai szakaszon nem tapasztaltak tömeges halpusztulást, ami arra utal, hogy a Tisza élővilága ezen a részen megfelelő állapotban van. Ugyanakkor sok kérdést vett fel, hogy az idei Tisza virágzás ugyan elindult, de megszakadt, így a főrajzás is elmaradt. A folyó vízhőmérséklete jelenleg is magas, megközelíti a 28 Celsius fokot. Ezt az értéket a Tisza általában csak augusztus közepére éri el. A magas hőmérséklet miatt több helyen a folyami kagylók pusztulása is megfigyelhető. Ha a Tisza partján tömegesen megjelennének a folyami rákok, az nem különleges látványosságot, hanem komoly figyelmeztetést jelentene. A rákok ugyanis rendkívül érzékenyek a víz minőségére, és ha nehézfémek vagy más veszélyes szennyezőanyagok kerülnének a folyóba, akár a partra is kimászhatnának. A szakemberek szerint éppen ezért a folyami rákok viselkedése fontos jelzője lehet a Tisza állapotának. Itt azonban erről szó nincs. Több mint 10 000 afrikai sertéspestissel fertőzött disznót ölnek le szerénység egyik legnagyobb sertéstelepén, Herkócán. Dragan Galamocsi, egy mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a járvány terjedésének megakadályozásában és a telepek védelmében a szigorú járványvédelmi intézkedések betartása a leghatékonyabb eszköz. A tárcavezető emlékeztet arra, hogy az afrikai sertéspestis a világ több mint 70 országában, Európa 16 államában is jelen van, köztük Bosznia-Hercegovinában, Magyarországon és Romániában. Szerbiában a legtöbb esetet a szerémségben és a mácsvai körzetben regisztrálták. A miniszter közölte, hogy az állam kártalanítja a telep tulajdonosát. Hozzátette, hogy jelenleg Európában nincs engedélyezett vakcina a betegség ellen, ezért a járvány terjedésének megakadályozásában továbbra is a szigorú járványvédelmi intézkedések betartása a legfontosabb. Glamocsics egyúttal hangsúlyozta, hogy az afrikai sertéspestis az emberre nem jelent veszélyt. Az elmúlt évek egyik leggyengébb búzatermését takarították be az északbácskai gazdák. Tavaszi szárazságot több helyen jégverés és viharok követték. Az alacsony terméshozamot pedig tetézik a magas kiadások és a kedvezőtlen felvásárlási árak. Az árak is épp oly rosszul alakulnak, mint a hozam, vélik a gazdák. A búzáért jelenleg mindössze 19-20 dináros előleget kínálnak, ami a várakozások szerint a későbbiekben is legfeljebb 1-2 dinárral emelkedhet. Emiatt sok gazda inkább a raktározás mellett dönt, bízva abban, hogy a piaci árak idővel felfelé mozdulnak. Az aratógépek lassan elcsendesednek a vajdasági határban. A munka azonban nem áll meg, kezdődik a tarlóhántás, miközben a gazdák már a kapás növények alakulását figyelik. A szerb pénzügyminisztérium megerősítette az RTS-nek,

0: hogy hétfőtől ismét csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés célja, hogy mérsékeljék a töltőállomásokon várható áremelkedést, kordában tartsák az inflációt, valamint megőrizzék a lakosság életszínvonalát. A világpiaci kőolajárak egy hónapnyi stagnálás után ismét emelkedni kezdtek, miközben a kész üzemanyagok nagykereskedelmi ára még gyorsabban nő. 100%-os jövedéki adó kedvezményt hétfőtől további 5% ponttal bővítik, így az adó összesen 10%-kal lesz alacsonyabb. A szerb kormány június 22-én mintegy 12,5%-kal emelte a kőolaj származékok jövedéki adóját, ezt megelőzően pedig május 14-én döntött az adó ideiglenes csökkentéséről. A Szerbiai Kőolajtársaságok Szövetsége szerint a kutakon alkalmazott fogyasztói árnak legfeljebb 30%-át teszi ki a nyersolaj ára. Az üzemanyagok árát emellett jelentősen befolyásolja a dollár árfolyama, az állami elvonások, a szállítási költségek, valamint mindenek előtt a kész kőolaj származékok világpiaci jegyzése. Szerbia dízel és benzinigényének mintegy egyharmadát importból fedezi. Bulgáriában felütötte a fejét a kanyaró. 11 megyében regisztráltak kanyarós megbetegedéseket. Bulgáriában felütötte a fejét a kanyaró, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A legfrissebb adatok szerint 446 ember fertőződött meg kanyaróval, köztük 368 gyermek.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon az ország legnagyobb részén száraz utakra számíthatnak a közlekedők. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idősembert, házi állatot tűző napon álló lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon kellemesen napos időben lehet részünk, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 29 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 152, Zentánál 227 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, ugyanakkor a friss hajnali órákban az érzékenyek körében felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák, valamint a görcsös panaszok. A gyors délelőtti melegedés hatására fejfájás, vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet. Az élénk erős szélben továbbfokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. A napos idő viszont jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Reklám.
1: Mindent kőből, az AMP Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
2: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
3: Úton van, a határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hideg üdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópáé terembe, a Horgos 1-es

0: Határátkelő hely mellett, klópáétterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópáétterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: NL Shop 024 limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: Ez volt a

0: Chic legjobb zenéjét. Okay,
1: this is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Nagyon szép jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, szeretettel köszöntjük Magyar Kanizsát, Zentát, Horgost, Martonost, Oromot, Adorjánt és mindenkit, aki a Panda Rádióval kezdi ezt a péntek reggelt. Zenóbia, kimondhatjuk végre? Péntek van!
6: Kimondhatjuk! Jó reggelt kívánok kedves hallgatóink, és szerintem most sok hallgatónk is elmosolyodott. Valahogy a pénteknek mindig más a hangulata, kicsit könnyebbnek érezzük a vállunkat, kicsit közelebbinek a pihenést.
5: Pedig tudod, mi gondolkodtam? Sokszor annyira várjuk a hétvégét, hogy közben elfelejtjük megélni magát a pénteket. Pedig lehet, hogy éppen ma történik valami, amire még hétfőn is mosolyogva emlékezünk vissza.
6: Ez igaz, lehet, hogy ma végre találkozunk valakivel, akire régóta vártunk. Lehet, hogy sikerül egy feladat, ami egész héten foglalkoztatott, vagy egyszerűen csak lesz időnk egy nyugodt kávéra.
5: A mai útravalónk így szól, ne csak azt ünnepeld, amikor célba érsz, ünnepeld azt is, hogy volt erőd végigmenni az úton.
6: Ez nagyon szép, mert hajlamosak vagyunk csak az eredményt nézni, pedig mennyi munka, kitartás és türelem van mögötte.
5: És talán önök között is van valaki, aki ezen a héten legyőzött egy félelmet, befejezett egy nehéz munkát.

0: magát, vagy egyszerűen csak minden reggel felállt és tette a dolgát, ez is siker, és erre is büszkének lehet lenni.
1: Andrea, mi volt számodra a hét legszebb pillanata?
0: Az, amikor azt éreztem, hogy amit csinálunk, örömet szerez másoknak, nekem ezért érdemes minden reggel korán kelni.
1: És most önöket kérdezzük, mire a legbüszkébbek ezen a héten? Nem kell nagy dologra gondolni, lehet egy jól sikerült ebéd, egy mosoly, egy jó beszélgetés, vagy az, hogy nem adták fel, írják meg nekünk.
0: Megírhatják nekünk a Facebookon a bejegyzés alatt, a napi bejegyzés alatt, illetve SMS-ben is elküldhetik.
1: A 063 1670 550-es számra.
0: Most pedig jöjjön egy dal, amely még szebbé teszi ezt a péntek reggelt, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját névnapköszöntővel itt a Panda Rádióban.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Zenobia, szerinted miért esik jól, olyan jól valakinek, amikor felköszönt bennünket négynapjuk alkalmából?
3: Talán azért, mert ilyenkor érezzük, hogy valaki gondolt ránk, nem kell hozzá nagy ajándék, elég egy kedves szó, egy telefonhívás vagy egy ölelés, és már is szebb lesz a napunk.
2: Éppen ezért szeretjük ezt a rovatot, mert néhány percre megállunk a rohanásban, és együtt ünnepeljük azokat, akiknek ma különleges napjuk van.
3: Nagyon sok szeretettel kívánunk boldog névnapot minden Amáliának, legyen ez a nap tele örömmel, szeretettel és sok-sok mosollyal.
2: És mit is jelent az Amália név? Az Amália név germán eredetű, az Amál szóból származik, melynek jelentése szorgalmas, tevékeny, dolgos. Nem is lehetne szebb jelentése, hiszen olyan embert idéz, aki kitartó, megbízható és mindig igyekszik a legjobbat kihozni magából.
3: A hagyomány szerint az Amáliák kedvesek, figyelmesek és rendkívül kitartóak. Szeretik, ha rend veszi körül őket, de a szívükben mindig jut hely a családnak, a barátoknak és azoknak, akiket igazán szeretnek.
2: Olyan emberek, akik nem mindig a leghangosabbak egy társaságban, viszont amikor segítségre van szükség, szinte mindig ott vannak, és ez hatalmas érték.
3: Andrea, emlékszel még a legkedvesebb névnapi köszöntésedre?
2: Persze, nem egy nagy ajándék volt, csak egy kézzel írt üzenet. De annyi szeretet volt benne, hogy a mai napig emlékszem rá.
3: Látod, nem az számít, hogy mennyit költünk, hanem az, hogy szívből érkezzen.
2: A banda egyszer talált egy apró vadvirágot a Tisza partján. Nem volt különleges, nem volt ritka, mégis megállt mellette.
3: Mosolyogva nézte egy darabig, majd ezt mondta, a legszebb dolgok sokszor csendben nyílnak ki.
2: Hazafelé meg hozzátette egy kedves jó kívánság, olyan, mint egy virág. Lehet, hogy csak egy pillanatig tart átadni, de sokáig örömet okoz.
3: Ha ismernek egy Amáliát, ma ne hagyják ki, hogy felköszöntsék.
2: Lehet egy telefonhívás, egy üzenet, vagy egy személyes ölelés, mert néha egyetlen kedves mondat teszi igazán emlékezetessé a napot.
3: Mi pedig minden Amáliának kívánunk jó egészséget, sok boldogságot, szeretetet és egy csodálatos névnapot.
2: Amennyiben van Amália nevű ismerősök és szeretnék felköszönteni, akkor azt megtehetik a Panda Rádió hullámhosszán keresztül is, amennyiben tárcsázzák
3: a 024-221-555-ös számot. Most pedig jöjjön egy gyönyörű dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: do it. I love all the music. The music's awesome.
1: On the radio. Sasz 3-2-1.
0: Hit music.
2: Hit music.
0: Hit music. Give it up.
1: On the radio.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
4: Zenobia szerint hát van olyan sütemény, ami egyszerre könnyű, gyümölcsös, mégis olyan látványos, hogy a vendégek rögtön elkérik a receptjét.
5: Szerintem igen, és a mai recept pontosan ilyen puha, illatos, gyümölcsökkel teli igazi nyári finomság.
4: Ma egy sági barackos rizsiblésről felfújtat fogunk készíteni, olyat, amelynek már az illata is mosolycsol az emberek arcára.
5: És a hozzávalók 4 tojás, 6 evőkanál cukor, 1 csomag vaníliás cukor,
4: 6 evőkanál lészt, 1 teáskanál sütőpor, 2 evőkanál olvasztott vaj,
5: 4-5 érett sárga barack, 1 marék friss ribizli, 1 csipet só és a tálaláshoz porcukor.
4: A tojásokat válasszuk szét, a fehérjéből 1 csipet sóval verjünk kemény habot.
5: A sárgáját keverjük habosra, cukorral és a vaníliás cukorral, majd adjuk hozzá az olvasztott vajat, a lisztet és a sütőport. Végül óvatosan forgassuk bele a tojáshabot.
4: A masztát öntsük kivajazott sütőformába, szórjuk rá a felkockázott sárga barackot és a ribizlit. 180 fokon körülbelül 30-30 perc alatt süssük aranybarnára.
5: Na és mitől lesz igazán pandás?
4: Amikor megsült, még melegen locsoljuk meg egy kevés mézzel, amelybe előzőleg reszelt citromhéjat kevertünk, a tetejére pedig kirított mandulaforgácsot vagy durvára vágott pisztáciát szórjunk.
5: Így egyszerre lesz ropogós, gyümölcsös és illatos, pont olyan, mint egy nyári délután.
4: Tudták, a sárga barack természetes beta-karotin forrás, a ribizli pedig rendkívül gazdag C-vitaminban, így a desszert nem csak finom, hanem sok értékes tápanyagot is tartalmaz.
5: A mi pandánk egy nyári délután megsütötte ezt a felfújtat, mire kivette a sütőből az egész házat, belengte a sárga barack és a vanília illata.
4: És éppen akkor kopogtatott be a szomszéd. A panda megkínálta egy szelettel, a szomszéd elmosolyodott és csak ennyit mondott: ez olyan jó ízű, mint gyermekkorom, nyarai.
5: A panda mosolyogva válaszolt: a legjobb receptek nem csak jól lakatnak, hanem emlékeket is ébresztenek.
4: Használjuk ki a nyár friss gyümölcseit, mert ilyenkor a természet adja a legfinomabb hozzávalókat.
5: És ne feledjék, a legédesebb sütemény sem csak a cukortól lesz finom, hanem attól, hogy szeretettel készül.
4: Most pedig jöjjön egy kis zene, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját zenetörténeti morzsákkal.
3: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Banda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Zenobia, vannak zenekarok, amelyek már az első akkordjait felismerjük, és mire megszólal az ének, már együtt is énekeljük.
3: Pontosan ilyen a mai főszereplőnk, a V-motorok neve egyet jelent a magyar rockzene aranykorával, a dalaik pedig ma is ugyanúgy megszólítják a közönséget, mint évtizedekkel ezelőtt.
2: A zenekar 1977-ben alakult, alapítója Demjén Ferenc, vagy ahogy az ország ismeri, Rózsi. Már akkor is az volt a cél, hogy modern, dallamos rockzenét játszanak magyar nyelven.
3: A zenekar neve is különleges, a V a Wikidál névre utaló eredeti elképzelésekből maradt fenn, a moto rock pedig a lendületet, a szabadságot és a rockzene erejét jelképezte, a név végül igazi márka névvé vált.
2: Demjén Ferenc karakteres hangja már az első daloknál kitűnt, rekedt, mégis érzelmes előadásmódja teljesen egyedivé tette a zenekar hangzását.
3: Nem csak kiváló énekes volt, hanem dalszerzőként is maradandót alkotott. Számos V-motorok dal már a magyar könnyű zene klasszikusai közé tartozik.
2: Az énekar egymás után adta ki a sikeres albumokat, a rádiók pedig szinte naponta játszották dalaikat. Ki ne ismerné ezeket, várj, míg fel kell majd a nap, gyertyák, túlságosan akarom, jégszív, el kell, hogy engedj.
3: Ezek a dalok ma is ugyanúgy működnek, autóban, koncerteken, családi összejöveteleken, és természetesen itt nálunk a rádióban is.
2: A 80-as években a V-motorok az ország egyik legnépszerűbb zenekara lett. Ezrek jártak a koncertjeikre, albumaik nagy példányszámban fogytak, dalaik pedig generációk kedvenceivé váltak.
3: A zenekar ereje az volt, hogy a rock lendületét dallamos, könnyen énekelhető refrénekkel ötvözte, ezért szerették a fiatalok és az idősebbek is.
2: A zenekar 1984-ben befejezte aktív működését, a tagok külön utakon folytatták pályafutásukat, Demjén Ferenc pedig rendkívül sikeres szólókarriert épített.
3: A közönség szeretete azonban soha nem múlt el, ezért különleges alkalmakra a zenekar később ismét színpadra állt, és újra megtöltötte a koncerttermeket.
2: De miért szeretjük ma is, mert ezek a dalok nem csak zenék, emlékek, első szerelmek, nyári esték, baráti találkozások, egy egész korszak hangjai.
3: És talán ez az egy igazi zenekar legnagyobb sikere, amikor a dalaik nem öregszenek meg, csak újabb és újabb hallgatók szeretik meg őket.
2: A V-motorok dalt ne csak háttérzeneként hallgassák, énekeljék együtt velük, mert vannak dalok, amelyek nem csak a fülünkben, hanem egy egész élet emlékeiben élnek tovább.
3: Most pedig jöjjön a V-motorok egyik örökzöld, adjanak velünk, mert a legjobb történetek mögött mindig ott szól a zene.
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-2122-955 adankó.com.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: NL Shop 024 limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
2: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954. Rommel, Zenta.
3: AMT Uni agent Svet kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenici AMT Uni agenta će nadživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu, ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44, telefoni 0230 389 126 i 062 180 4446. AMT Uni agent Svet kamena.
4: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
5: Capriolo.com.
4: Capriolo bicikl donosi radost svima.
5: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: A Ludasi Gulyás Csárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyás Csárkár egy jó hangulatú, baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyás Csárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
5: Ez volt a

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Panda Rádió. Panda Rádió.
2: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger & More. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, piac tér 16. Telefon 062 50 5147.
3: Zenobian, szerinted létezik olyan nap, amelyik nem hagyott nyomot a történelemben?
4: Szerintem nem. Minden nap mögött ott van egy történet, egy felfedezés, egy bátor döntés. Van egy ember, aki megváltoztatta a világot.
3: Akkor utazunk ma is egy kicsit az időben, nézzük meg, mi minden történt július 10-én.
4: 1962. július 10-én bocsátották fel a Telstar 1-es távközlési műholdat. Ez volt az első olyan műhold, amelynek segítségével televíziós képeket és telefonhívásokat lehetett továbbítani az Atlanti óceán két partja között.
3: Ez akkoriban óriási áttörés volt, a világ hirtelen sokkal kisebb lett, az emberek először láthattak élő televíziós közvetítéseket olyan távoli országokból, amelyekről korábban csak olvastak.
4: 1973. július 10-én a Bahamák elnyerte függetlenségét az Egyesült Királyságtól, azóta ez a nap az ország egyik legnagyobb nemzeti ünnepe.
3: A türkiszkék tenger, a fehér homok és a pálmafák ma már sokak álomnyaralását jelentik, de ezen a napon elsősorban a szabadságot ünneplik.
4: 1985. július 10-én hajót. Az esemény az egész világ figyelmét a környezetvédelem fontosságára irányította.
3: Ez is megmutatta, hogy egyetlen történet is képes emberek millióit elgondolkodtatni arról, hogy vigyázzunk bolygónkra.
4: Július 10-én tartják a krónikus betegségben élők világnapját is. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy sok ember nap mint nap olyan betegséggel él együtt, amely ugyan nem mindig látható, mégis kitartást és odafigyelést igényel.
3: Talán ez a nap arra is emlékeztet bennünket, hogy legyünk türelmesebbek egymással, sosem tudhatjuk, ki milyen terhet hordoz csendben.
4: Tudták, hogy júliusban a Föld a naphoz képest valójában távolabb jár, mint januárban? Mégis ilyenkor van nyár és az északi féltekén.
3: Ennek oka nem a távolság, hanem a Föld tengelyének dőlése, vagyis a nyári meleget nem az okozza, hogy közelebb vagyunk a naphoz, hanem az, hogy a napsugarak ilyenkor meredekebb szögben érik a felszínt.
4: De lehet
3: egy szebb napod egy mosollyal, egy segítő kézzel, vagy egy kedves szóval.
4: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert még sok érdekes történettel és remek zenével várjuk Önöket.
2: Ennyi volt a mi történet.

történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrójemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
6: A Panda Kuckó rovat támogatója a Profi Vet Állatorvosi Ambulancia, Magyar Kanizsán, a Gesztenyefasor 90 per a szám alatt. Profi Vet, mert kedvenceink egészsége minden évszakban fontos. Zenóbia, a kutyákról ilyenkor nyáron sok szó esik, de mi a helyzet azokkal a cicákkal, akik napközben szabadon kijárnak?
7: Pedig rájuk is nagyon kell figyelni, sokan azt gondolják, hogy a macska mindig tudja, mire van szüksége. Ez többnyire igaz, de a nyári kánikula még számukra is veszélyes lehet.
6: Az első és legfontosabb dolog, hogy mindig legyen előttük friss ivóvíz, nem csak bent a lakásban, hanem a kert árnyékos részén is.
7: Érdemes akár több helyre is kitenni egy-egy tál vizet. A nagy melegben a víz gyorsan felmelegszik, ezért naponta többször is cseréljük.
6: A cicák ösztönösen keresik a hűvösebb helyeket egy bokor alatt, a terasz árnyékában vagy egy fatövében.
7: Segítsünk nekik, ha lehet, alakítsunk ki olyan helyet, ahol egész nap árnyékban pihenhetnek.
6: Sokan nem is gondolnak rá, de a macskák szeretnek beülni parkoló autók alá, sőt néha a motortérbe is.
7: Ezért indulás előtt érdemes egy pillanatra benézni az autó alá, vagy finoman megkopogtatni a motorháztetőt. Lehet, hogy egy cica éppen ott keresett menedéket a hőség elől.
6: Ha a cica bágyat szaporán liheg, nehezen mozog, vagy nem reagál úgy, mint szokott, az már a túlmelegedés jele lehet.
7: Ilyenkor vigyük hűvös helyre, biztosítsunk számára vizet, és ha az állapota nem javul, mielőbb keressük fel az állatorvost.
6: A kijáró cicák ügyesen alkalmazkodnak, de nekik is szükségük van segítségünkre.
7: Egy kis árnyék, egy tál friss víz, és egy kis odafigyelés akár életet is menthet a legmelegebb napokon.
6: A Panda Kuckó rovatot a Profi Vet Állatorvosi Ambulancia Magyar Kanizsa Gesztenyefasor 90 per A támogatta. Profi Vet gondoskodás, szakértelem, szeretet minden négylábú családtagnak.
7: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Zenóbian, biztos vagyok benne, hogy veled is előfordul, már nyáron megveszed a kedvenc fagyidat, jó nagyot harapsz bele, és egyszer csak, jaj, fáj a fejem.
4: Ó, igen, olyankor az ember pár másodpercig azt sem tudja, mi történt, pedig ennek neve is van, és nem más, mint az agyfagyás.
3: Szerencsére nem olyan ijesztő, mint amilyennek hangzik, sőt, teljesen természetes jelenség.
4: De mi is történik ilyenkor? Amikor nagyon hideg étel vagy ital hirtelen hozzáér a szájpadláshoz, az ott futó ereg gyorsan összehúzódnak, majd újra kitágulnak. Ezt az idegek fájdalomként érzékelik, ezért érezhetünk hirtelen szúró fejfájást, leggyakrabban a homlok vagy a szemek mögött.
3: A jó hír, hogy ez a fájdalom általában csak néhány másodpercig, legfeljebb 1-2 percig tart, majd magától elmúlik.
4: És kiknél gyakoribb, érdekes módon azoknál, akik hajlamosak a migrénre, gyakrabban jelentkezhet az agyfagyás is, de ettől még önmagában nem jelenti azt, hogy valaki beteg.
3: És hogyan előzhetjük meg? Egyszerű a megoldás. Ne kapkodjunk, a fagyit inkább lassan kanalazzuk, vagy nyalogassuk, ne harapjunk bele nagy falatokkal.
4: És a jéghideg italokat se igyuk meg egyszerre. A szervezetünknek kell néhány másodperc, hogy alkalmazkodjon a hideghez.
3: De mikor érdemes orvoshoz fordulni, ha a fejfájás kizárólag hideg étel vagy ital után jelentkezik, és gyorsan elmúlik, általában nincs oka aggodalomra.
4: Viszont ha gyakran fáj a fejünk, erősödik vagy nem köthető a hideghez, akkor érdemes kivizsgáltatni az okát, mert a visszatérő fejfájásnak sokféle oka lehet.
3: A nagy melegben a fagylalt igazi felüdülés.
4: Csak ne

0: Siessünk vele lassan, élvezettel fogyasszuk, és közben figyeljünk a szervezetünk jelzéseire.
1: Mert az egészség néha egészen apró szokásokon múlik, és egy nyugodtan elfogyasztott gombóc fagyi mindig jobban esik, mint egy kapkodban megevett vagy kettő.
0: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: Maradjanak velünk, mert még sok érdekes történet és remek zene vár majd önökre, nem sokára érkezünk a horoszkóppal.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Mielőtt megnézné, minden lépés, stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen. Hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: Zenóbia, tudod, mit szeretek a péntekben?
5: Hogy valahogy mindenki egy kicsit könnyebben mosolyog, már ott van a levegőben a hétvége, és vele együtt egy kis remény, hogy lesz időnk arra is, amire egész héten vágytunk.
4: Pontosan, és a mai horoszkópunk sem azt szeretné megmondani, mi fog történni, hanem egy apró gondolatot adni, amit magunkkal vihetünk a napba. Lássuk, mit üzennek ma a csillagok.
5: Kosok ma tele lesznek energiával.
4: Használják arra, hogy ne csak a saját céljaikat érjék el, hanem valakit maguk körül is lelkesítsenek.
5: Bikák, ma a nyugalom lesz a legnagyobb erősségük.
4: Ne hagyják, hogy mások kapkodása kizökkentse önöket.
5: Ikreg, egy váratlan beszélgetés új ötletet hozhat.
4: Hallgassák meg figyelmesen a másikat, lehet, hogy éppen ott találják meg a választ arra, amit keresnek.
5: Rákok, ma különösen fontos lesz a

0: őszinteség.
1: Egy kimondott mondat most közelebb hozhat valakit önökhöz.
0: Oroszlánok ma ragyogni fognak.
1: De ne feledjék, az igazi nagyság nem attól látszik, hogy milyen hangosan beszélünk, hanem attól, hogy bánunk a másikkal.
0: Szüzek, ma engedjenek meg maguknak egy kis pihenést.
1: Nem lustaság megállni néhány percre, hanem bölcsesség.
0: Mérlegek, ma önök lehetnek azok, akik elsimítanak egy félreértést.
1: Egy kedves szó ma csodákra lehet képes.
0: Skorpiók, ma bízzanak jobban a megérzéseikben.
1: A belső hangjuk most jó irányba vezetheti önöket.
0: Nyilasok, ma a kíváncsiságuk lesz a legjobb úti társuk.
1: Merjenek új emberekkel beszélgetni, vagy új helyeket felfedezni, a péntek tartogathat egy kellemes meglepetést.
0: Bakok, ma megérdemelnek egy kis elismerést.
1: Ne csak másokat dicsérjenek meg, magukra is legyenek büszkék.
0: Vízöntők, ma egy kreatív ötletük sokaknak tetszeni fog.
1: Ne féljenek megosztani, lehet, hogy éppen ez lesz a nap legjobb gondolata.
0: Halak, ma figyeljenek a csendes pillanatokra.
1: Néha a legfontosabb válaszokat nem zajban, hanem nyugalomban találjuk.
0: És elmondhatjuk, hogy akár hisznek a horoszkópban, akár csak szeretnek eljátszani a gondolattal, ma vigyenek magukkal egy kis derűt, egy kis türelmet és sok kedvességet.
1: Mert a csillagok talán utat mutatnak, de hogy milyen lesz a napjuk, ezt végül a szívünk fogja eldönteni. Most pedig jöjjön a kabaré.
2: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet. Feels good. Makes me feel good. It's
3: my station. Tonda Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
4: Hát vidékre gyakran utazunk busszal, és ilyenkor körülvesznek minket a hagyományosan egyszerű elmék. Egy alkalommal magam is felszálltam egy buszra, és bekapcsoltam a telefonomon a hangrögzítőt. Íme a felvétel. Milyen jegyet?
5: Miért tartják fel az embert? Áll a busz már egy fél órája.
6: Na, biztos kitört az a kráter, vagy mi Új-Zélandon. El kell zárni a légteret, hogy nehogy ide jöjjön belőle a por, mert bemondta a tévé.
5: Hát igen, amikor kitört ez a vulkán, én otthon egész nap takarítottam az airport.
6: Persze, elvitték a lóvét, a Bajnai Gordon Brown, meg a Kolompár Orbán Viktor, elvitték a lóvét, no.
7: Maradjál szépen csöndbe! Nem kapsz a pusztás bandi kolbászából?
6: Hát hónapra csak elindulunk, bár most majd jön a világ vége, bemondta a tévé, mert azért vagyunk én. Azt most az is biztos hozza ide a port, vagy micsodát. Itt is mennyi gyerek van, nézz oda.
7: A gyerekeimnek is kell venni jegyet? Ha hogy vegyek 20 jegyet? 8 éves kor alatt ingyenes, nem? Na, hát ők mind kicsik, a fele most elsős. Hát a Rose Mary, a nagyobbi kislány, ő a kisebbik, ő most menne iskolába, de még óvodás, mert megbukott játszásból. Na, akkor adjon jegyet. Super Shop kártyát elfogad. Mi? Ez nem Tesco busz. Elnézést, ide ülhetek? Jó, de nyomi fejű kutyája van ma magának. Horok?
8: Nem horok. Nem szabad. Alíz, nem szabad. Most voltunk kutyaiskolába. Igen, na? Mondjad szépen, mi volt a Szent István eredeti neve? Vajk, bizony, jó voltál, jó volt.
6: Na, itt a kormány Viktor, jó, ő most már rendbe teszi a országot. Egyik percben lesz adócsökkentés, aztán meg már nem, mint a lentkerék Ildikó. Nem lesz gázáremelés, azt akkor mégis volt, hogy legyen miből botoxozni a arcát. Itt állunk a szecesszióba, vagy mi.

0: Rico.
1: Nem kell félni, nem harap. Okos kutyuső, igen, no. Ki volt a kínai népköztársaság megalapítója?
2: Mao!
1: Igen, Mao, igen, jó.
3: Önnézés, üdülési csekk nem érdekli. Digitális. Féláron adom, de van hókitókiszett is. Lehet vele sötétbe beszélgetni.
4: Hogy ebben a faluban milyen szépen le vannak festve a házak itten, komolyan.
3: Ja, temető mellett jól mutat a bugyikék.
4: De az a barnás, piros, a sárga vagy milyen, nekem nagyon tetszik. Nem tudom, milyen szín az.
3: Ilyen izé, amiből a gyerek is hegedül otthon, ilyen valami kotta.
4: Terrakotta.
3: Azaz, na.
1: Alíz, nem szabad, okos kutya, jó van. Na? Minek vetett véget a vesztfáliai béke?
2: 30
1: éves háború, bizony, igen.
2: Elnézést, hadd üljek le, mert én már 83 éves vagyok. Felhívom anyámat is, mert már nagyon ideges biztos. Ő se fiatal már. Anya, na csá, Mizus. Ez most mi, amit hallgatsz? Ez az új Children of Bodom. Ez majd kell nekem is. Figyú, vettem jegyet a szigetre, heti jegyet. Megyek Méderre, meg Paparócsra is, igen. Anya, csinálsz valami kaját, mire hazaérek? Jó a kebab is, jó. Baklava van még otthon? Várj egy kicsit, mert megállt a busz. Nem tudom, mi van. Nem.
3: No, megint biztos, mert elzárták a légteret, meg kitört a kráter Új-Zélandon. Most jön a porfelhő, megint bemondta a tévé, demagógiai robbanás. Nagy buznisz az is, ám. Direkt elindították a kitörést, hogy ne tudjanak menni a gépek, hogy a kormány Viktornak meglegyen a kékharmados izé. Jó, hagyó, kibuliszta neki, bemondta, Nokia doboz, meg minden, ennyi izét, ami itt van.
4: Jaj, elnézést, leejtettem a pénztárcámat.
3: Megint leesett a forint, igen, a kormány. Meg a Simon András fogsor céget alapított valami lovagoknak. Bemondta a tévé, hogy itt vannak a fogsor lovagok. Jaj, de nagy izék ezek, itt.
2: Várja, anya, leteszem, mert megnézem, mi lehet a busszal. Elnézést, szabad lesz.
1: No, milyen stílusú festő volt Cézanne? Igen, posztimpressionista.
2: Nem már mehetünk is, de gagyi busz. Még mindig az a régi húgcsuklós kardem van benne. Már rég le kellett volna cserélni erre az új lobro mohokinetikusra.
4: Már megyünk is.
3: Kormány Viktor ellopta a lóvét, hogy a hagyónak legyen miből leállítani a légteret. Meglegyen a kékharmad, jó.
5: Shakira, Beyoncé, gyertek, leszállunk.
1: Igen, igen, úgy van, de azok sziribonuk le is.
3: Na már megint megálltunk, biztos a építők lebontják a utat, mert a alvállalkozó nem fizeti ki őket, mert a görögöknél most 10 év van, mondták, hogy leúzták a rollót a egész országba, bemondta a tévé.
4: Nem tudom, miért állunk megint.
2: Azért, te hülye, mert végállomás.
6: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Népzene és néptánc tölti meg a Tiszapartot. Ma is folytatódik a 21. Vajdasági Népzenei és Néptánc Tábor Magyar Kanizsán. A résztvevőket hangszeres foglalkozások, néptánc, énektanulás és közös programok várják a Tiszaparton. Régi hímzéseket várnak a Dobó-Tihamér képtárba. Készül a Hímzés 100 év tükrében című kiállítás. A szervezők továbbra is várják a régi jó állapotban megőrzött hímzett textíliákat, hogy minél gazdagabb képet mutathassanak be vidékünk kézműves hagyományairól. Nyári élet a Tiszaparton, a kellemes nyári időnek köszönhetően egyre többen választják a magyarkanizsai Tiszapartot pihenésre és kikapcsolódásra. A helyiek és a turisták számára továbbra is nyitva tart a kemping és a strand is, így a hétvégén is sok látogatót várnak. Virágzik a levendula szezon Magyarországon. Az ország több pontján még ezen a hétvégén is várják a látogatókat levendulás kertek és családi programok. A szüret mellett kézműves foglalkozások, helyi termékek és illatos élmények várják az érdeklődőket. Egyre népszerűbbek a vasutas nyaralások Európában. Európa szerte egyre többen választják a vonatot nyári utazásaikhoz. Az új nemzetközi járatoknak és a kényelmes éjszakai vonatoknak köszönhetően sokan autó helyett sínen indulnak felfedezni a kontinens legszebb tájait. Panda ajánló. Ha még nincs hétvégi programjuk, írják fel a naptárba. Szombaton Velebiten falunapot rendeznek. Az egész napos programban úszómaraton, kulturális műsorok, díjátadó, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás is helyet kap. Így minden korosztály találhat kedvére való kikapcsolódást. Emellett továbbra is látogatható a Vajdasági Népzenei és Néptánc Tábor több nyilvános programja is. Ezen a napon, július 10-én ünnepeljük a borsó világnapját. Ez a népszerű zöldség nem csak finom, hanem kiváló fehérje, rost és vitaminforrás is. Ezért a nyári konyha egyik kedvence. A nap jó híre, nyáron egyre több fiatal vállal önkéntes munkát fesztiválokon, kulturális rendezvényeken és közösségi programokon Vajdaságban. Munkájukkal nem csak segítik a szervezőket, hanem értékes tapasztalatokat és új barátságokat is szereznek. A péntek azért különleges, mert még a naptár is mosolyog. Kívánunk önöknek élményekben gazdag, napsütéses és pihentető hétvégét! Panda Radar, képben a világgal.

0: music's awesome.
1: On the radio. Száz három öt.
0: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Give it up.
1: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
4: Zenobia, szerinted alszik a Tisza éjszaka?
5: Ránézése igen, mert csendesebb, nyugodtabb, mintha minden lelassulna.
4: Pedig éppen ilyenkor kezdődik egy egészen más világ, amikor a nappali zaj elcsendesedik, a Tisza megtelik olyan hangokkal, amelyeket napközben szinte észre sem veszünk.
5: Napnyugta után a folyópart teljesen átalakul, megszólalnak a tücskök, a nádasban békák brekegnek, a víz fölött denevérek cikáznak, miközben rovarokra vadásznak.
4: A holdfénye ezüstös csíkot rajzol a vízre, ha pedig teljes a csend, de még azt is hallani lehet, ahogy a kisebb halak megmozdítják a víz felszínét.
5: A Tisza partján ilyenkor sok olyan állat válik aktívvá, amelyet nappal alig látunk. Baglyok indulnak vadászni, sündisznók bújnak elő, vidrák nesztelenül úsznak a vízben.
4: És néha egy hód is felbukkan a part közelében csendben dolgozva, miközben a legtöbb ember már alszik.
5: Akik jártak már nyáron este a Tisza partján, tudják, milyen különleges érzés csak leülni és hallgatni a természetet. Nincs ilyenkor forgalom, nincs sietség, csak a folyó és az éjszaka.
4: Ilyenkor az ember rájön, hogy a csendnek is van hangja, és ez a hang megnyugtat.
5: És ha egy nyári estén tehetik, sétáljanak le a Tisza partjára.
4: Ne vigyék magukkal a rohanást, csak egy kis időt és nyitott szívet, lehet, hogy a folyó ma este önöknek is elmesél egy történetet.
5: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
3: A Tiszai Pillanatok rova támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.
4: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
6: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
4: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek, nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
7: Ez volt a

0: is the station.
1: I'm Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
4: Zenobia. Vannak városok, amelyekről már az első percben érezzük, hogy különleges a hangulatuk. Nem azért, mert hatalmasak, hanem mert minden utcájuknak, minden kövüknek története van.
5: És a mai úti célunk pontosan ilyen egy város, ahol a déli vendégszeretet, a zene, a történelem és a finom ételek kéz a kézben járnak.
4: Ma Vrányéba utazunk, Szerbia egyik legéldélebbi nagyvárosába, amelyet sokan egyszerűen csak a szerb dél lelkének neveznek.
5: Vrányét már a középkori források is említik, fekvése miatt évszázadokon keresztül fontos kereskedelmi útvonal volt a Balkánon, itt találkozott kelet és nyugat kultúrája.
4: Ez a sokféle hatás ma is érződik, a régi török hangulatú utcák, az ortodox templomok és a modern városrészek különleges egységet alkotnak.
5: Vránje neve elválaszthatatlan a híres szerbi írótól, Boris Stankovictól, aki itt született, regényeiben és novelláiban a régi Vránje életét, hagyományait és különleges hangulatát örökítette meg.
4: Ha valaki szeretné jobban megismerni a várost, érdemes felkeresni az emlékházat, és olyan, mintha egy pillanatra visszautaznánk az időben.
5: És mondjuk azt is, hogy a zene városa. Vránje híres a zenéjéről is. A vrányei városi dalok, a Vrányska Gradske Pesma érzelmes dallamai az egész Balkánon ismertek. Ezek a dalok szerelemről, családról, búcsúról és az élet örömeiről szólnak.
4: Nem véletlen, hogy sokan azt mondják, ha egyszer meghallgatunk egy igazi vrányai dalt, soha nem felejtjük el.
5: De Vránje környéke a természet kedvelőknek is igazi kincs. Nincs messze a Vlasinato, valamint a Besma Kobila hegység, amely nyáron túrázásra, télen pedig síelésre csábít.
4: Friss hegyi levegő, csodálatos panoráma és olyan nyugalom várja az embert, amit a városokban ritkán találunk meg.
5: A délszerb konyha bőséges és ízletes. Érdemes megkóstolni a grillezett húsokat, a házi lepényeket, a paprikás specialitásokat és a helyi édességeket.
4: És természetesen egy jó törökös kávé mellett figyelni a város nyugodt lüktetését, mert Vrányéban senki nem siet.
5: Ha egyszer Dél-Szerbia felé veszik az irányt, ne csak átutazzanak Vrányén, álljanak meg, sétáljanak egyet, hallgassák meg a zenéjét, és beszélgessenek az emberekkel.
4: Mert Vránje nem csak egy város, hanem egy érzés, egy hely, ahol sokan azért térnek vissza, mert ott minden mosoly egy kicsit őszintébbnek tűnik.
5: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
3: Az Utazzunk Együtt rova támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Zenóbien, biztos vagyok benne, hogy sok hallgatónk állt már a tükör előtt, és azt mondta, bár csak egy kicsit magasabb lennék.
4: Pedig tudod mit, a divatban nem a centiméterek számítanak, hanem az, hogyan öltözködünk. Néhány apró trükkel optikailag magasabbnak és karcsúbbnak tűnhetünk.
3: Alacsonyabbak vagyunk a magas derekú nadrágok és szoknyák, igazi csodafegyverek. Optikailag hosszabbnak mutatják a lábakat és szebbé teszik az alakot.
4: Érdemes a felsőt kissé betűrni a nadrágba vagy a szoknyába, ettől még arányosabb lesz az összhatás.
3: A stylistok egyik kedvenc trükkje, hogy tetőtől talpig hasonló árnyalatokat viselünk, ha nincs erős színkontraszt a felső és az alsó között, a testvonala hosszabbnak látszik.
4: Ez nem jelenti azt, hogy minden fekete legyen, a bézs, a világos kék, a zöld, vagy akár a rózsaszín, különböző árnyalatai is nagyon elegánsak.
3: Ha ruhát választunk a térd fölé, vagy közvetlenül térdig érő fazonok sokszor előnyösebbek, ezek szépen nyújtják az alakot.
4: A túl hosszú, bokáig érő ruhák is lehetnek gyönyörűek, de ilyenkor érdemes karcsúsított fazont választani, hogy ne nyeljék el a viselőjüket.
3: Nem kötelező egész nap magas sarkúban járni egy bézs vagy bőrszínhez közeli cipő például optikailag meghosszabbítja a lábat.
4: És a kényelmes, enyhén emelt talpú sportcipők is remek választások lehetnek, a lényeg, hogy magabiztosan tudjunk bennük járni.
3: Az alacsonyabb hölgyeknek sokszor jobban állnak a kisebb vagy közepes méretű táskák, a túl nagy táska könnyen aránytalanná teheti az összképet.
4: És egy hosszabb nyaklánc vagy egy V-kivágású felső is segíthet optikailag nyújtani az alakot.
3: Először csak a tükörbe nézzünk, utána mosolyogjunk, és nézzünk fel az égre, mondjuk azt, hogy igen, ne akarjunk mások lenni, ne a centiket számoljuk.
4: Találjuk meg azt a fazont, azt a szint és azt a stílust, amelyben önmagunk lehetünk.
3: Mert a legszebb ruhadarab mindig az önbizalom, azt pedig semmilyen divat nem tudja felülmúlni.
4: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert a következő percekben is együtt fedezzük fel az élet apró örömeit.
2: A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: 9 óra van.
1: Forgalmazója: műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán, a Piac és a Malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

Banda Radio. Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DD Or biztosító. Mert a nyugodt utazás már az indulás előtt elkezdődik. Kedves hallgatóink, beköszöntött a nyár. Sokan készülnek nyaralásra, kirándulásra vagy külföldi utazásra. Ilyenkor általában mindenki a bőröndökkel, a szállással és a programokkal foglalkozik. Pedig van valami, amire legalább ennyire fontos gondolni, ez pedig az utasbiztosítás. Sokan úgy érzik, velük úgysem történhet semmi, pedig egy váratlan betegség, egy baleset vagy akár egy elveszett poggyász is könnyen megváltoztathatja a vakáció hangulatát. Külföldön az orvosi ellátás költsége gyakran nagyon magas lehet, egy egyszerű vizsgálat vagy gyógyszer is jelentős kiadást jelenthet. Éppen ezért érdemes még indulás előtt gondoskodni a megfelelő védelemről. Az utasbiztosítás nem csak egészségügyi segítséget jelenthet. Sok esetben fedezetet nyújthat poggyászkár, járatkésés vagy más váratlan helyzet esetén is. Akár tengerpartra indulunk, akár városnézésre, akár egy hosszabb külföldi útra. A biztonság mindig jó útitárs. Egy kis gondolat a végére. A legjobb nyaralás az, amikor csak az élményekkel foglalkozunk, és nem kell aggódnunk a váratlan helyzetek miatt. Ezért érdemes már indulás előtt felkészülni. Ez volt a biztosítási percek, a rovat támogatója a DD Or biztosító. Mert az emlékeket hazahozni jó, a gondokat pedig jobb megelőzni.

És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
2: Es wurde

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024-555-976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024-555-976 www.baulink.net. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-53. 3065.
2: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Agrotex.
4: Ez volt a

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A hivatalos mérések szerint Magyar Kanizsánál a folyó vízminősége a megengedett határértéken belül van, és a helyiek sem tapasztaltak szennyezésre utaló jeleket. Zentán azonban az elmúlt hetekben tömeges halpusztulásról számoltak be. A rendkívüli hőség ugyanakkor mindkét településnél érezteti már hatását, és a magas vízhőmérséklet az élővilág egy részét is megviseli. Zentánál az elmúlt hetekben komoly problémák jelentkeztek a Tiszán. A helyiek tömeges halpusztulásról számoltak be. A legutóbbi vízminták alapján, amelyeket a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet munkatársai végeztek, a Tisza vize jelenleg sem fürdőzésre, sem horgászatra, sem öntözésre nem alkalmas. A problémát a szakértők szerint a rendkívül magas vízhőmérséklet okozhatta. Az illetékesek szerdán újabb mintát vettek a folyóból, ennek eredményei pedig a napokban várhatóak, és erről is értesítik Zenta község polgárait az önkormányzat hivatalos felületein. A magyar kanizsai szakaszon nem tapasztaltak tömeges halpusztulást, ami arra utal, hogy a Tisza élővilága ezen a részen megfelelő állapotban van. Ugyanakkor sok kérdést vett fel, hogy az idei Tisza virágzás ugyan elindult, de megszakadt, így a főrajzás is elmaradt. A folyó vízhőmérséklete jelenleg is magas, megközelíti a 28 Celsius fokot. Ezt az értéket a Tisza általában csak augusztus közepére éri el. A magas hőmérséklet miatt több helyen a folyami kagylók pusztulása is megfigyelhető. Ha a Tisza partján tömegesen megjelennének a folyami rákok, az nem különleges látványosságot, hanem komoly figyelmeztetést jelentene. A rákok ugyanis rendkívül érzékenyek a víz minőségére, és ha nehézfémek vagy más veszélyes szennyezőanyagok kerülnének a folyóba, akár a partra is kimászhatnának. A szakemberek szerint éppen ezért a folyami rákok viselkedése fontos jelzője lehet a Tisza állapotának. Itt azonban erről szó nincs. Több mint 10 000 afrikai sertéspestissel fertőzött disznót ölnek le szerénység egyik legnagyobb sertéstelepén, Herkócán. Dragan Galamocs, egy mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a járvány terjedésének megakadályozásában és a telepek védelmében a szigorú járványvédelmi intézkedések betartása a leghatékonyabb eszköz. A tárcavezető emlékeztet arra, hogy az afrikai sertéspestés a világ több mint 70 országában, Európa 16 államában is jelen van, köztük Bosznia-Hercegovinában, Magyarországon és Romániában. Szerbiában a legtöbb esetet a szerémségben és a mácsvai körzetben regisztrálták. A miniszter közölte, hogy az állam kártalanítja a telep tulajdonosát. Hozzátette, hogy jelenleg Európában nincs engedélyezett vakcina a betegség ellen, ezért a járvány terjedésének megakadályozásában továbbra is a szigorú járványvédelmi intézkedések betartása a legfontosabb. Glamocsics egyúttal hangsúlyozta, hogy az afrikai sertéspestés az emberre nem jelent veszélyt. Az elmúlt évek egyik leggyengébb búzatermését takarították be az északbácskai gazdák. Tavaszi szárazságot több helyen jégverés és viharok követték. Az alacsony terméshozamot pedig tetézik a magas kiadások és a kedvezőtlen felvásárlási árak. Az árak is épp oly rosszul alakulnak, mint a hozam, vélik a gazdák. A búzáért jelenleg mindössze 19-20 dináros előleget kínálnak, ami a várakozások szerint a későbbiekben is legfeljebb 1-2 dinárral emelkedhet. Emiatt sok gazda inkább a raktározás mellett dönt, bízva abban, hogy a piaci árak idővel felfelé mozdulnak. Az aratógépek lassan elcsendesednek a vajdasági határban. A munka azonban nem áll meg, kezdődik a tarlóhántás, miközben a gazdák már a kapásnövények alakulását figyelik. A szerb pénzügyminisztérium megerősítette az RTS-nek, hogy hétfőtől ismét csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés célja, hogy mérsékeljék a töltőállomásokon várható áremelkedést, kordában tartsák az inflációt, valamint megőrizzék a lakosság életszínvonalát. A világpiaci kőolajárak egy hónapnyi stagnálás után ismét emelkedni kezdtek, miközben a kész üzemanyagok nagykereskedelmi ára még gyorsabban nő. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a jelenleg érvényes 5%-os jövedéki adó kedvezményt hétfőtől további 5% ponttal bővítik, így az adó összesen 10%-kal lesz alacsonyabb. A szerb kormány június 22-én mintegy 12,5%-kal emelte a kőolaj származékok jövedéki adóját, ezt megelőzően pedig május 14-én döntött az adó ideiglenes csökkentéséről. A Szerbiai Kőolajtársaságok Szövetsége szerint a kutakon alkalmazott fogyasztói árnak legfeljebb 30%-át teszi ki a nyersolaj ára. Az üzemanyagok árát emellett jelentősen befolyásolja a dollár árfolyama, az állami elvonások, a szállítási költségek, valamint mindenek előtt a kész kőolaj származékok világpiaci jegyzése. Szerbia dízel és benzinigényének mintegy egyharmadát importból fedezi. Bulgáriában felütötte a fejét a kanyaró. 11 megyében regisztráltak kanyarós megbetegedéseket. Bulgáriában felütötte a fejét a kanyaró, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A legfrissebb adatok szerint 446 ember fertőződött meg kanyaróval, köztük 368 gyermek.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai napon az ország legnagyobb részén száraz utakra számíthatnak a közlekedők. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idősembert, házi állatot tűző napon álló lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
3: A mai napon kellemesen napos időben lehet részünk, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 29 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 152, Zentánál 227 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, ugyanakkor a friss hajnali órákban az érzékenyek körében felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák, valamint a görcsös panaszok. A gyors délelőtti melegedés hatására fejfájás, vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet. Az élénk erős szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. A napos idő viszont jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Ez volt a reklám.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Népzene és néptánc tölti meg a Tiszapartot. Ma is folytatódik a 21. Vajdasági Népzenei és Néptánc Tábor Magyar Kanizsán. A résztvevőket hangszeres foglalkozások, néptánc, énektanulás és közös programok várják a Tiszaparton. Régi hímzéseket várnak a Dobó-Tihamér képtárba. Készül a Hímzés 100 év tükrében című kiállítás. A szervezők továbbra is várják a régi jó állapotban megőrzött hímzett textíliákat, hogy minél gazdagabb képet mutathassanak be vidékünk kézműves hagyományairól. Nyári élet a Tiszaparton, a kellemes nyári időnek köszönhetően egyre többen választják a magyar-kanizsai Tiszapartot pihenésre és kikapcsolódásra. A helyiek és a turisták számára továbbra is nyitva tart a kemping és a strand is, így a hétvégén is sok látogatót várnak. Virágzik a levendula szezon Magyarországon. Az ország több pontján még ezen a hétvégén is várják a látogatókat levendulás kertek és családi programok. A szüret mellett kézműves foglalkozások, helyi termékek és illatos élmények várják az érdeklődőket. Egyre népszerűbbek a vasutas nyaralások Európában. Európa szerte egyre többen választják a vonatot nyári utazásaikhoz. Az új nemzetközi járatoknak és a kényelmes éjszakai vonatoknak köszönhetően sokan autó helyett sínen indulnak felfedezni a kontinens legszebb tájait. Panda ajánló. Ha még nincs hétvégi programjuk, írják fel a naptárba. Szombaton Velebiten falunapot rendeznek. Az egész napos programban úszómaraton, kulturális műsorok, díjátadó, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás is helyet kap. Így minden korosztály találhat kedvére való kikapcsolódást. Emellett továbbra is látogatható a Vajdasági Népzenei és Néptánc Tábor több nyilvános programja is. Ezen a napon, július 10-én ünnepeljük a borsó világnapját. Ez a népszerű zöldség nem csak finom, hanem kiváló fehérje, rost és vitaminforrás is, ezért a nyári konyha egyik kedvence. A nap jó híre, nyáron egyre több fiatal vállal önkéntes munkát fesztiválokon, kulturális rendezvényeken és közösségi programokon Vajdaságban. Munkájukkal nem csak segítik a szervezőket, hanem értékes tapasztalatokat és új barátságokat is szereznek. A péntek azért különleges, mert még a naptár is mosolyog. Kívánunk önöknek élményekben gazdag, napsütéses és pihentető hétvégét! Panda Radar, képben a világgal.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-lel könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
3: Ez volt a

0: 11 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a panelhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A szegedi zárt kerteket és külterületi városrészeket érintő fejlesztésekről számol be közösségi oldalán Sándor János, a kiskertesek érdekképviseletének elnöke. Tájékoztatása szerint egyeztetéseket folytattak a zárt kert jogi helyzetének rendezéséről, a bigató rehabilitációjáról, valamint a baktói kiskerteknél tervezett tramtrén megálló ügyéről is. Közlése szerint elkészült a Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek címzett beadvány a megálló létesítésének támogatására. A városi önkormányzattal a kiskerti utak fejlesztéséről is tárgyaltak, amelyhez az SZIA 1%-os felajánlásait, önkormányzati forrásokat és pályázati támogatásokat is bevonnának. A tervek között szerepel Tóba-szigeten új kerékpártámaszok és egy gyalogos járda kialakítása, valamint a déli város rész közlekedési infrastruktúrájának további fejlesztése is. Sándor János hangsúlyozta, ezek az elképzelések hosszabb távú fejlesztési célok, amelyek megvalósításáért a következő években kívánnak dolgozni. Különleges csillagászati estére várja az érdeklődőket pénteken a szegedi csillagvizsgáló. A program során napfoltokat, a Vénuszt, gömbhalmazokat, a gyűrűsködőt és akár távoli galaxisokat is megfigyelhetnek a látogatók távcsöveken keresztül. Az est részeként dr. Barna Barnabás asztrofizikus közérthető előadást tart az univerzum legnagyobb kérdéseiről, a Meteorházban pedig több mint 50 különböző meteoritot és tektitet lehet megtekinteni, sőt néhányat kézbe is lehet venni. A kapunyítás 6:30 lesz, a távcsöves bemutató 20:45 kezdődik. Borult idő esetén virtuális csillagkép túrával készülnek a szervezők. Az előre megváltott jegyekkel az este folyamán bármikor be lehet kapcsolódni a programba. A részletes információk és a jegyvásárlási lehetőség a szegedi csillagvizsgáló honlapján érhető el. Szeptember 5-én 9. alkalommal rendezik meg Szegeden a két lábon vagy két keréken a gyermekklinikáért elnevezésű jótékonysági sportnapot. Alapos bícsen tartandó esemény célja, hogy futással, sétával vagy kerékpározással támogassák a szegedi gyermekklinika munkáját. A szervezők idén is minden korosztályt várnak, hiszen a rendezvény a mozgás mellett az összefogásról és a segítségnyújtásról is szól. A program része lesz egy tombola sorsolás értékes nyereményekkel, valamint inspiráló előadást tart dr. Balsai Tamás, aki a résztvevők együtt teljesíti a távot is. Dr. Roxin Richard egy egészséges fogással készül a látogatóknak. Az esemény az elmúlt években Szeged egyik legnépszerűbb jótékonysági rendezvényévé vált. A szervezők bíznak benne, hogy idén is sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez, hogy együtt tegyenek a gyermekek egészségéért és egy jó ügy sikeréért. 80. születésnapját ünnepli idén a Kövér Béla Bábszínház, amely ebből az alkalommal különleges kiállítással várja a látogatókat a Szent Györgyi Albert Agórában. A tárlat július 6 és augusztus 7 között tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében. A kiállítás a Bábszínház 8 évtizedes történetét idézi fel, miközben a látogatók testközelből csodálhatják meg a jól ismert bábfigurákat és díszleteket. A szervezők szerint a tárlaton bármi megtörténhet. Boszorkányok ülnek banyaasztalnál, ludak csónakáznak, a hollók pedig akár meg is szólalhatnak. A jubileumi kiállítás elsősorban a családokat szólítja meg, de minden korosztály számára tartogat különleges élményeket. A Kövér Béla Bábszínház 1946-os alapítása óta meghatározó szereplője a magyar bábművészetnek, és Magyarország legrégebb folyamatosan működő bábszínházának számít. A jubileumi tárlat méltó tiszteg és a társulat 8 évtizedes munkája előtt, és egyben betekintést nyújt a bábok varázslatos világába. Az érdeklődőket augusztus 7-éig várják a Szent Györgyi Albert Agórában. Történelmi koncertre készül péntek este a Jate Klub, utoljára lép színpadra Szegeden a 88-as csoport. A legendás underground zenekar több mint 40 év után búcsúzik a hazai közönségétől. A koncert este 8 órakor a Fetish Section fellépésével kezdődik, a 88-as csoport pedig este 9 órakor veszi birtokba a színpadot. Az érdeklődés óriási, az online jegyek szinte teljesen elfogytak, illetve a koncert előtt a helyszínen is váltható belépő, amennyiben maradt szabad hely. Ez lesz a 88-as csoport utolsó szegedi koncertje, így egy igazán különleges estére számíthatnak a rajongók. Kedves hallgatóink, önök a panelhírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: tár felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegüdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelő hely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A hivatalos mérések szerint Magyar Kanizsánál a folyó vízminősége a megengedett határértéken belül van, és a helyiek sem tapasztaltak szennyezésre utaló jeleket. Zentán azonban az elmúlt hetekben tömeges halpusztulásról számoltak be. A rendkívüli hőség ugyanakkor mindkét településnél érezteti már hatását, és a magas vízhőmérséklet az élővilág egy részét is megviseli. Zentánál az elmúlt hetekben komoly problémák jelentkeztek a Tiszán. A helyiek tömeges halpusztulásról számoltak be. A legutóbbi vízminták alapján, amelyeket a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet munkatársai végeztek, a Tisza vize jelenleg sem fürdőzésre, sem horgászatra, sem öntözésre nem alkalmas. A problémát a szakértők szerint a rendkívül magas vízhőmérséklet okozhatta. Az illetékesek szerdán újabb mintát vettek a folyóból, ennek eredményei pedig a napokban várhatóak, és erről is értesítik Zenta község polgárait az önkormányzat hivatalos felületein. A magyar kanizsai szakaszon nem tapasztaltak tömeges halpusztulást, ami arra utal, hogy a Tisza élővilága ezen a részen megfelelő állapotban van. Ugyanakkor sok kérdést vett fel, hogy az idei Tisza virágzás ugyan elindult, de megszakadt, így a főrajzás is elmaradt. A folyó vízhőmérséklete jelenleg is magas, megközelíti a 28 Celsius fokot. Ezt az értéket a Tisza általában csak augusztus közepére éri el. A magas hőmérséklet miatt több helyen a folyami kagylók pusztulása is megfigyelhető. Ha a Tisza partján tömegesen megjelennének a folyami rákok, az nem különleges látványosságot, hanem komoly figyelmeztetést jelentene. A rákok ugyanis rendkívül érzékenyek a víz minőségére, és ha nehézfémek vagy más veszélyes szennyezőanyagok kerülnének a folyóba, akár a partra is kimászhatnának. A szakemberek szerint éppen ezért a folyami rákok viselkedése fontos jelzője lehet a Tisza állapotának. Itt azonban erről szó nincs. Több mint 10 000 afrikai sertéspestissel fertőzött disznót ölnek le szerénység egyik legnagyobb sertéstelepén, Herkócán. Dragan Glamocsik mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a járvány terjedésének megakadályozásában és a telepek védelmében a szigorú járványvédelmi intézkedések betartása a leghatékonyabb eszköz. A tárcavezető emlékeztet arra, hogy az afrikai sertéspestis a világ több mint 70 országában, Európa 16 államában is jelen van, köztük Bosznia-Hercegovinában, Magyarországon és Romániában. Szerbiában a legtöbb esetet a szerémségben és a mácsvai körzetben regisztrálták. A miniszter közölte, hogy az állam kártalanítja a telep tulajdonosát. Hozzátette, hogy jelenleg Európában nincs engedélyezett vakcina a betegség ellen, ezért a járvány terjedésének megakadályozásában továbbra is a szigorú járványvédelmi intézkedések betartása a legfontosabb. Glamocsik egyúttal hangsúlyozta, hogy az afrikai sertéspestis az emberre nem jelent veszélyt. Az elmúlt évek egyik leggyengébb búzatermését takarították be az északbácskai gazdák. Tavaszi szárazságot több helyen jégverés és viharok követték. Az alacsony terméshozamot pedig tetézik a magas kiadások és a kedvezőtlen felvásárlási árak. Az árak is épp oly rosszul alakulnak, mint a hozam, vélik a gazdák. A búzáért jelenleg mindössze 19-20 dináros előleget kínálnak, ami a várakozások szerint a későbbiekben is legfeljebb 1-2 dinárral emelkedhet. Emiatt sok gazda inkább a raktározás mellett dönt, bízva abban, hogy a piaci árak idővel felfelé mozdulnak. Az aratógépek lassan elcsendesednek a vajdasági határban. A munka azonban nem áll meg, kezdődik a tarlóhántás, miközben a gazdák már a kapás növények alakulását figyelik. A szerb pénzügyminisztérium megerősítette az RTS-nek, hogy hétfőtől ismét csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés célja, hogy mérsékeljék a töltőállomásokon várható áremelkedést, kordában tartsák az inflációt, valamint megőrizzék a lakosság életszínvonalát. A világpiaci kőolajárak egy hónapnyi stagnálás után ismét emelkedni kezdtek, miközben a kész üzemanyagok nagykereskedelmi ára még gyorsabban nő. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a jelenleg érvényes 5%-os jövedéki adó kedvezményt hétfőtől további 5% ponttal bővítik, így az adó összesen 10%-kal lesz alacsonyabb. A szerb kormány június 22-én mintegy 12,5%-kal emelte a kőolaj származékok jövedéki adóját, ezt megelőzően pedig május 14-én döntött az adó ideiglenes csökkentéséről. A Szerbiai Kőolajtársaságok Szövetsége szerint a kutakon alkalmazott fogyasztói árnak legfeljebb 30%-át teszik ki a nyersolaj ára. Az üzemanyagok árát emellett jelentősen befolyásolja a dollár árfolyama, az állami elvonások, a szállítási költségek, valamint mindenek előtt a kész kőolaj származékok világpiaci jegyzése. Szerbia dízel és benzinigényének mintegy egyharmadát importból fedezi. Bulgáriában felütötte a fejét a kanyaró. 11 megyében regisztráltak kanyarós megbetegedéseket. Bulgáriában felütötte a fejét a kanyaró, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A legfrissebb adatok szerint 446 ember fertőződött meg kanyaróval, köztük 368 gyermek.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon az ország legnagyobb részén száraz utakra számíthatnak a közlekedők. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon kellemesen napos időben lehet részünk, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 29 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 152, Zentánál 227 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, ugyanakkor a friss hajnali órákban az érzékenyek körében felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák, valamint a görcsös panaszok. A gyors délelőtti melegedés hatására fejfájás, vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet. Az élénk erős szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. A napos idő viszont jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem ja leto na zimu, jesen i proleće.
2: Capriolo.com
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. ST Cable.tv
5: Ez volt a reklám.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Dziubre do kraja.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.

Kedves hallgatóink, Önök a Panel 2 perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A szegedi zárt kerteket és külterületi városrészeket érintő fejlesztésekről számol be közösségi oldalán Sándor János, a kiskertesek érdekképviseletének elnöke. Tájékoztatása szerint egyeztetéseket folytattak a zárt kert jogi helyzetének rendezéséről, a Bigató rehabilitációjáról, valamint a baktói kiskerteknél tervezett tramtrén megálló ügyéről is. Közlése szerint elkészült a Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek címzett beadvány a megálló létesítésének támogatására. A városi önkormányzattal a kiskerti utak fejlesztéséről is tárgyaltak, amelyhez az SZIA 1%-os felajánlásait, önkormányzati forrásokat és pályázati támogatásokat is bevonnának. A tervek között szerepel Tóba-szigeten új kerékpártámaszok és egy gyalogos járda kialakítása, valamint a déli város rész közlekedési infrastruktúrájának további fejlesztése is. Sándor János hangsúlyozta, ezek az elképzelések hosszabb távú fejlesztési célok, amelyek megvalósításáért a következő években kívánnak dolgozni. Különleges csillagászati estére várja az érdeklődőket pénteken a szegedi csillagvizsgáló. A program során napfoltokat, a Vénuszt, gömbhalmazokat, a gyűrűsködőt és akár távoli galaxisokat is megfigyelhetnek a látogatók távcsöveken keresztül. Az est részeként dr. Barna Barnabás asztrofizikus közérthető előadást tart az univerzum legnagyobb kérdéseiről. A meteorházban pedig több mint 50 különböző meteoritot és tektitet lehet megtekinteni, sőt néhányat kézbe is lehet venni. A kapunyítás 6:30 lesz, a távcsöves bemutató 20:45 kezdődik. Borult idő esetén virtuális csillagkép túrával készülnek a szervezők. Az előre megváltott jegyekkel az este folyamán bármikor be lehet kapcsolódni a programba. A részletes információk és a jegyvásárlási lehetőség a szegedi csillagvizsgáló honlapján érhető el. Szeptember 5-én 9. alkalommal rendezik meg Szegeden a két lábon vagy két keréken a gyermekklinikáért elnevezésű jótékonysági sportnapot. Alapos bícsen tartandó esemény célja, hogy futással, sétával vagy kerékpározással támogassák a szegedi gyermekklinika munkáját. A szervezők idén is minden korosztályt várnak, hiszen a rendezvény a mozgás mellett az összefogásról és a segítségnyújtásról is szól. A program része lesz egy tombola sorsolás értékes nyereményekkel, valamint inspiráló előadást tart dr. Balsai Tamás, aki a résztvevők együtt teljesíti a távot is. Dr. Roxin Rihárd egy egészséges fogással készül a látogatóknak. Az esemény az elmúlt években Szeged egyik legnépszerűbb jótékonysági rendezvényévé vált. A szervezők bíznak benne, hogy idén is sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez, hogy együtt tegyenek a gyermekek egészségéért és egy jó ügy sikeréért. 80. születésnapját ünnepli idén a Kövér Béla Bábszínház, amely ebből az alkalommal különleges kiállítással várja a látogatókat a Szent Györgyi Albert Agórában. A tárlat július 6 és augusztus 7 között tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében. A kiállítás a Bábszínház 8 évtizedes történetét idézi fel, miközben a látogatók testközelből csodálhatják meg a jól ismert báb figurákat és díszleteket. A szervezők szerint a tárlaton bármi megtörténhet. Boszorkányok ülnek banyaasztalnál, ludak csónakáznak, a hollók pedig akár meg is szólalhatnak. A jubileumi kiállítás elsősorban a családokat szólítja meg, de minden korosztály számára tartogat különleges élményeket. A Kövér Béla Bábszínház 1946-os alapítása óta meghatározó szereplője a magyar bábművészetnek, és Magyarország legrégebb folyamatosan működő bábszínházának számít. A jubileumi tárlat méltó tisztelgés a társulat 8 évtizedes munkája előtt, és egyben betekintést nyújt a bábok varázslatos világába. Az érdeklődőket augusztus 7-éig várják a Szent Györgyi Albert Agórában. Történelmi koncertre készül péntek este a Jate Klub, utoljára lép színpadra Szegeden a 88-as csoport. A legendás underground zenekar több mint 40 év után búcsúzik a hazai közönségétől. A koncert este 8 órakor a Fetish Section fellépésével kezdődik, a 88-as csoport pedig este 9 órakor veszi birtokba a színpadot. Az érdeklődés óriási, az online jegyek szinte teljesen elfogytak, illetve a koncert előtt a helyszínen is váltható belépő, amennyiben maradt szabad hely. Ez lesz a 88-as csoport utolsó szegedi koncertje, így egy igazán különleges estére számíthatnak a rajongók. Kedves hallgatóink, Önök a Panel 2 perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palankhir-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Panel 2 YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Júliusi kínálatunkkal zentai rommelőzletben lazúrfesték sima 2,5 liter 1300 dinár darabja, lazúrfesték fényes 2,5 liter 1350 dinár darabja, zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös 779 dinár darabja, építési fólia 170 dinár kilogramja, Petőfi Sándor 37 zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

0: 2 óra van.
1: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Népzene és néptánc tölti meg a Tiszapartot. Ma is folytatódik a 21. Vajdasági Népzenei és Néptánc Tábor Magyar Kanizsán. A résztvevőket hangszeres foglalkozások, néptánc, énektanulás és közös programok várják a Tiszaparton. Régi hímzéseket várnak a Dobó-Tihamér képtárba. Készül a Hímzés 100 év tükrében című kiállítás. A szervezők továbbra is várják a régi jó állapotban megőrzött hímzett textíliákat, hogy minél gazdagabb képet mutathassanak be vidékünk kézműves hagyományairól. Nyári élet a Tiszaparton, a kellemes nyári időnek köszönhetően egyre többen választják a magyar-kanizsai Tiszapartot pihenésre és kikapcsolódásra. A helyiek és a turisták számára továbbra is nyitva tart a kemping és a strand is, így a hétvégén is sok látogatót várnak. Virágzik a levendula szezon Magyarországon. Az ország több pontján még ezen a hétvégén is várják a látogatókat levendulás kertek és családi programok. A szüret mellett kézműves foglalkozások, helyi termékek és illatos élmények várják az érdeklődőket. Egyre népszerűbbek a vasutas nyaralások Európában. Európa szerte egyre többen választják a vonatot nyári utazásaikhoz. Az új nemzetközi járatoknak és a kényelmes éjszakai vonatoknak köszönhetően sokan autó helyett sínen indulnak felfedezni a kontinens legszebb tájait. Panda ajánló. Ha még nincs hétvégi programjuk, írják fel a naptárba. Szombaton Velebiten falunapot rendeznek. Az egész napos programban úszómaraton, kulturális műsorok, díjátadó, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás is helyet kap. Így minden korosztály találhat kedvére való kikapcsolódást. Emellett továbbra is látogatható a Vajdasági Népzenei és Néptánc Tábor több nyilvános programja is. Ezen a napon, július 10-én ünnepeljük a borsó világnapját. Ez a népszerű zöldség nem csak finom, hanem kiváló fehérje, rost és vitaminforrás is, ezért a nyári konyha egyik kedvence. A nap jó híre, nyáron egyre több fiatal vállal önkéntes munkát fesztiválokon, kulturális rendezvényeken és közösségi programokon Vajdaságban. Munkájukkal nem csak segítik a szervezőket, hanem értékes tapasztalatokat és új barátságokat is szereznek. A péntek azért különleges, mert még a naptár is mosolyog. Kívánunk önöknek élményekben gazdag, napsütéses és pihentető hétvégét. Panda Radar, képben a világgal.

határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hideg üdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópáé terembe a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópáé terem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópáé terem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.

0: hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A hivatalos mérések szerint Magyar Kanizsánál a folyó vízminősége a megengedett határértéken belül van, és a helyiek sem tapasztaltak szennyezésre utaló jeleket. Zentán azonban az elmúlt hetekben tömeges halpusztulásról számoltak be. A rendkívüli hőség ugyanakkor mindkét településnél érezteti már hatását, és a magas vízhőmérséklet az élővilág egy részét is megviseli. Zentánál az elmúlt hetekben komoly problémák jelentkeztek a Tiszán. A helyiek tömeges halpusztulásról számoltak be. A legutóbbi vízminták alapján, amelyeket a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet munkatársai végeztek, a Tisza vize jelenleg sem fürdőzésre, sem horgászatra, sem öntözésre nem alkalmas. A problémát a szakértők szerint a rendkívül magas vízhőmérséklet okozhatta. Az illetékesek szerdán újabb mintát vettek a folyóból, ennek eredményei pedig a napokban várhatóak, és erről is értesítik Zenta község polgárait az önkormányzat hivatalos felületein. A magyar kanizsai szakaszon nem tapasztaltak tömeges halpusztulást, ami arra utal, hogy a Tisza élővilága ezen a részen megfelelő állapotban van. Ugyanakkor sok kérdést vett fel, hogy az idei Tisza virágzás ugyan elindult, de megszakadt, így a főrajzás is elmaradt. A folyó vízhőmérséklete jelenleg is magas, megközelíti a 28 Celsius fokot. Ezt az értéket a Tisza általában csak augusztus közepére éri el. A magas hőmérséklet miatt több helyen a folyami kagylók pusztulása is megfigyelhető. Ha a Tisza partján tömegesen megjelennének a folyami rákok, az nem különleges látványosságot, hanem komoly figyelmeztetést jelentene. A rákok ugyanis rendkívül érzékenyek a víz minőségére, és ha nehézfémek vagy más veszélyes szennyezőanyagok kerülnének a folyóba, akár a partra is kimászhatnának. A szakemberek szerint éppen ezért a folyami rákok viselkedése fontos jelzője lehet a Tisza állapotának. Itt azonban erről szó nincs. Több mint 10 000 afrikai sertéspestissel fertőzött disznót ölnek le szerénység egyik legnagyobb sertéstelepén, Herkócán. Dragan Glamocsik mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a járvány terjedésének megakadályozásában és a telepek védelmében a szigorú járványvédelmi intézkedések betartása a leghatékonyabb eszköz. A tárcavezető emlékeztet arra, hogy az afrikai sertéspestés a világ több mint 70 országában, Európa 16 államában is jelen van, köztük Bosznia-Hercegovinában, Magyarországon és Romániában. Szerbiában a legtöbb esetet a szerémségben és a mácsvai körzetben regisztrálták. A miniszter közölte, hogy az állam kártalanítja a telep tulajdonosát. Hozzátette, hogy jelenleg Európában nincs engedélyezett vakcina a betegség ellen, ezért a járvány terjedésének megakadályozásában továbbra is a szigorú járványvédelmi intézkedések betartása a legfontosabb. Glamocsik egyúttal hangsúlyozta, hogy az afrikai sertéspestés az emberre nem jelent veszélyt. Az elmúlt évek egyik leggyengébb búzatermését takarították be az északbácskai gazdák. Tavaszi szárazságot több helyen jégverés és viharok követték, az alacsony terméshozamot pedig tetézik a magas kiadások és a kedvezőtlen felvásárlási árak. Az árak is épp oly rosszul alakulnak, mint a hozam, vélik a gazdák. A búzáért jelenleg mindössze 19-20 dináros előleget kínálnak, ami a várakozások szerint a későbbiekben is legfeljebb 1-2 dinárral emelkedhet. Emiatt sok gazda inkább a raktározás mellett dönt, bízva abban, hogy a piaci árak idővel felfelé mozdulnak. Az aratógépek lassan elcsendesednek a vajdasági határban. A munka azonban nem áll meg, kezdődik a tarlóhántás, miközben a gazdák már a kapás növények alakulását figyelik. A szerb pénzügyminisztérium megerősítette az RTS-nek, hogy hétfőtől ismét csökkenték az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés célja, hogy mérsékeljék a töltőállomásokon várható áremelkedést, kordában tartsák az inflációt, valamint megőrizzék a lakosság életszínvonalát. A világpiaci kőolajárak egy hónapnyi stagnálás után ismét emelkedni kezdtek, miközben a kész üzemanyagok nagykereskedelmi ára még gyorsabban nő. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a jelenleg érvényes 5%-os jövedéki adó kedvezményt hétfőtől további 5% ponttal bővítik, így az adó összesen 10%-kal lesz alacsonyabb. A szerb kormány június 22-én mintegy 12,5%-kal emelte a kőolaj származékok jövedéki adóját, ezt megelőzően pedig május 14-én döntött az adó ideiglenes csökkentéséről. A Szerbiai Kőolajtársaságok Szövetsége szerint a kutakon alkalmazott fogyasztói árnak legfeljebb 30%-át teszi ki a nyersolaj ára. Az üzemanyagok árát emellett jelentősen befolyásolja a dollár árfolyama, az állami elvonások, a szállítási költségek, valamint mindenek előtt a kész kőolaj származékok világpiaci jegyzése. Szerbia dízel és benzinigényének mintegy egyharmadát importból fedezi. Bulgáriában felütötte a fejét a kanyaró. 11 megyében regisztráltak kanyarós megbetegedéseket. Bulgáriában felütötte a fejét a kanyaró, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A legfrissebb adatok szerint 446 ember fertőződött meg kanyaróval, köztük 368 gyermek.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon az ország legnagyobb részén száraz utakra számíthatnak a közlekedők. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon kellemesen napos időben lehet részünk, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 29 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 152, Zentánál 227 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, ugyanakkor a friss hajnali órákban az érzékenyek körében felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák, valamint a görcsös panaszok. A gyors délelőtti melegedés hatására fejfájás, vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet. Az élénk erős szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. A napos idő viszont jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 55 75 75.

drum machine.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt

Kedves hallgatóink, Önök a Panelkét perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A szegedi zárt kerteket és külterületi városrészeket érintő fejlesztésekről számol be közösségi oldalán Sándor János, a kiskertesek érdekképviseletének elnöke. Tájékoztatása szerint egyeztetéseket folytattak a zárt kert jogi helyzetének rendezéséről, a Bigató rehabilitációjáról, valamint a baktói kiskerteknél tervezett tramtrén megálló ügyéről is. Közlése szerint elkészült a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek címzett beadvány a megálló létesítésének támogatására. A városi önkormányzattal a kiskerti utak fejlesztéséről is tárgyaltak, amelyhez az SZIA 1%-os felajánlásait, önkormányzati forrásokat és pályázati támogatásokat is bevonnának. A tervek között szerepel Tóba-szigeten új kerékpártámaszok és egy gyalogos járda kialakítása, valamint a déli város rész közlekedési infrastruktúrájának további fejlesztése is. Sándor János hangsúlyozta, ezek az elképzelések hosszabb távú fejlesztési célok, amelyek megvalósításáért a következő években kívánnak dolgozni. Különleges csillagászati estére várja az érdeklődőket pénteken a szegedi csillagvizsgáló. A program során napfoltokat, a Vénuszt, gömbhalmazokat, a gyűrűsködőt és akár távoli galaxisokat is megfigyelhetnek a látogatók távcsöveken keresztül. Az est részeként dr. Barna Barnabás asztrofizikus közérthető előadást tart az univerzum legnagyobb kérdéseiről. A meteorházban pedig több mint 50 különböző meteoritot és tektitet lehet megtekinteni, sőt néhányat kézbe is lehet venni. A kapunyítás 6:30-kor lesz, a távcsöves bemutató 20:45-kor kezdődik. Borult idő esetén virtuális csillagképtúrával készülnek a szervezők. Az előre megváltott jegyekkel az este folyamán bármikor be lehet kapcsolódni a programba. A részletes információk és a jegyvásárlási lehetőség a szegedi csillagvizsgáló honlapján érhető el. Szeptember 5-én 9. alkalommal rendezik meg Szegeden a két lábon vagy két keréken a gyermekklinikáért elnevezésű jótékonysági sportnapot. Alapos bícsen tartandó esemény célja, hogy futással, sétával vagy kerékpározással támogassák a szegedi gyermekklinika munkáját. A szervezők idén is minden korosztályt várnak, hiszen a rendezvény a mozgás mellett az összefogásról és a segítségnyújtásról is szól. A program része lesz egy tombola sorsolás értékes nyereményekkel, valamint inspiráló előadást tart dr. Balsai Tamás, aki a résztvevők együtt teljesíti a távot is. Dr. Roxine Richard egy egészséges fogással készül a látogatóknak. Az esemény az elmúlt években Szeged egyik legnépszerűbb jótékonysági rendezvényévé vált. A szervezők bíznak benne, hogy idén is sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez, hogy együtt tegyenek a gyermekek egészségéért és egy jó ügy sikeréért. 80. születésnapját ünnepli idén a Kövér Béla Bábszínház, amely ebből az alkalommal különleges kiállítással várja a látogatókat a Szent Györgyi Albert Agórában. A tárlat július 6 és augusztus 7 között tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében. A kiállítás a Bábszínház 8 évtizedes történetét idézi fel, miközben a látogatók testközelből csodálhatják meg a jól ismert bábfigurákat és díszleteket. A szervezők szerint a tárlaton bármi megtörténhet. Boszorkányok ülnek banyaasztalnál, ludak csónakáznak, a hollók pedig akár meg is szólalhatnak. A jubileumi kiállítás elsősorban a családokat szólítja meg, de minden korosztály számára tartogat különleges élményeket. A Kövér Béla Bábszínház 1946-os alapítása óta meghatározó szereplője a magyar bábművészetnek, és Magyarország legrégebb folyamatosan működő bábszínházának számít. A jubileumi tárlat méltó tiszteg és a társulat 8 évtizedes munkája előtt, és egyben betekintést nyújt a bábok varázslatos világába. Az érdeklődőket augusztus 7-éig várják a Szent Györgyi Albert Agórában. Történelmi koncertre készül péntek este a Jate Klub, utoljára lép színpadra Szegeden a 88-as csoport. A legendás underground zenekar több mint 40 év után búcsúzik a hazai közönségétől. A koncert este 8 órakor a Fetish Section fellépésével kezdődik, a 88-as csoport pedig este 9 órakor veszi birtokba a színpadot. Az érdeklődés óriási, az online jegyek szinte teljesen elfogytak, illetve a koncert előtt a helyszínen is várható belépő, amennyiben marad szabad hely. Ez lesz a 88-as csoport utolsó szegedi koncertje, így egy igazán különleges estére számíthatnak a rajongók. Kedves hallgatóink, Önök a Panelkét perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palankhir-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

tudom, mindenütt így van ez a nagyvilágon. Ha egy kisgyermek megszületik, mert a kisgyermek egyszer felnő. És talán sikerül, hogy a könnyeket nevetéssé, a gyűlöletet szeretetté, és az ellenség.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: A legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia, 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jeseni i proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per a. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk studije, odaberite svoj mundial paket i poklon TV. stcable.tv.

Ne hagyj el, ne dobj el, s ne játsz el. Fogadj el, ítélj el, de ne hagyj el.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A hivatalos mérések szerint Magyar Kanizsánál a folyó vízminősége a megengedett határértéken belül van, és a helyiek sem tapasztaltak szennyezésre utaló jeleket. Zentán azonban az elmúlt hetekben tömeges halpusztulásról számoltak be. A rendkívüli hőség ugyanakkor mindkét településnél érezteti már hatását, és a magas vízhőmérséklet az élővilág egy részét is megviseli. Zentánál az elmúlt hetekben komoly problémák jelentkeztek a Tiszán. A helyiek tömeges halpusztulásról számoltak be. A legutóbbi vízminták alapján, amelyeket a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet munkatársai végeztek, a Tisza vize jelenleg sem fürdőzésre, sem horgászatra, sem öntözésre nem alkalmas. A problémát a szakértők szerint a rendkívül magas vízhőmérséklet okozhatta. Az illetékesek szerdán újabb mintát vettek a folyóból, ennek eredményei pedig a napokban várhatóak, és erről is értesítik Zenta község polgárait az önkormányzat hivatalos felületein. A magyar-kanizsai szakaszon nem tapasztaltak tömeges halpusztulást, ami arra utal, hogy a Tisza élővilága ezen a részen megfelelő állapotban van. Ugyanakkor sok kérdést vett fel, hogy az idei Tisza virágzás ugyan elindult, de megszakadt, így a főrajzás is elmaradt. A folyó vízhőmérséklete jelenleg is magas, megközelíti a 28 Celsius fokot. Ezt az értéket a Tisza általában csak augusztus közepére éri el. A magas hőmérséklet miatt több helyen a folyami kagylók pusztulása is megfigyelhető. Ha a Tisza partján tömegesen megjelennének a folyami rákok, az nem különleges látványosságot, hanem komoly figyelmeztetést jelentene. A rákok ugyanis rendkívül érzékenyek a víz minőségére, és ha nehézfémek vagy más veszélyes szennyezőanyagok kerülnének a folyóba, akár a partra is kimászhatnának. A szakemberek szerint éppen ezért a folyami rákok viselkedése fontos jelzője lehet a Tisza állapotának. Itt azonban erről szó nincs. Több mint 10 000 afrikai sertéspestissel fertőzött disznót ölnek le szerénység egyik legnagyobb sertéstelepén, Herkócán. Dragan Glamocs, egy mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a járvány terjedésének megakadályozásában és a telepek védelmében a szigorú járványvédelmi intézkedések betartása a leghatékonyabb eszköz. A tárcavezető emlékeztet arra, hogy az afrikai sertéspestis a világ több mint 70 országában, Európa 16 államában is jelen van, köztük Bosznia-Hercegovinában, Magyarországon és Romániában. Szerbiában a legtöbb esetet a szerémségben és a mácsvai körzetben regisztrálták. A miniszter közölte, hogy az állam kártalanítja a telep tulajdonosát. Hozzátette, hogy jelenleg Európában nincs engedélyezett vakcina a betegség ellen, ezért a járvány terjedésének megakadályozásában továbbra is a szigorú járványvédelmi intézkedések betartása a legfontosabb. Glamocsik egyúttal hangsúlyozta, hogy az afrikai sertéspestés az emberre nem jelent veszélyt. Az elmúlt évek egyik leggyengébb búzatermését takarították be az északbácskai gazdák. Tavaszi szárazságot több helyen jégverés és viharok követték. Az alacsony terméshozamot pedig tetézik a magas kiadások és a kedvezőtlen felvásárlási árak. Az árak is épp oly rosszul alakulnak, mint a hozam, vélik a gazdák. A búzáért jelenleg mindössze 19-20 dináros előleget kínálnak, ami a várakozások szerint a későbbiekben is legfeljebb 1-2 dinárral emelkedhet. Emiatt sok gazda inkább a raktározás mellett dönt, bízva abban, hogy a piaci árak idővel felfelé mozdulnak. Az aratógépek lassan elcsendesednek a vajdasági határban. A munka azonban nem áll meg, kezdődik a tarlóhántás, miközben a gazdák már a kapás növények alakulását figyelik. A szerb pénzügyminisztérium megerősítette az RTS-nek, hogy hétfőtől ismét csökkenték az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés célja, hogy mérsékeljék a töltőállomásokon várható áremelkedést, kordában tartsák az inflációt, valamint megőrizzék a lakosság életszínvonalát. A világpiaci kőolajárak egy hónapnyi stagnálás után ismét emelkedni kezdtek, miközben a kész üzemanyagok nagykereskedelmi ára még gyorsabban nő. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a jelenleg érvényes 5%-os jövedéki adó kedvezményt hétfőtől további 5% ponttal bővítik, így az adó összesen 10%-kal lesz alacsonyabb. A szerb kormány június 22-én mintegy 12,5%-kal emelte a kőolaj származékok jövedéki adóját, ezt megelőzően pedig május 14-én döntött az adó ideiglenes csökkentéséről. A Szerbiai Kőolajtársaságok Szövetsége szerint a kutakon alkalmazott fogyasztói árnak legfeljebb 30%-át teszi ki a nyersolaj ára. Az üzemanyagok árát emellett jelentősen befolyásolja a dollár árfolyama, az állami elvonások, a szállítási költségek, valamint mindenek előtt a kész kőolaj származékok világpiaci jegyzése. Szerbia dízel és benzinigényének mintegy egyharmadát importból fedezi. Bulgáriában felütötte a fejét a kanyaró. 11 megyében regisztráltak kanyarós megbetegedéseket. Bulgáriában felütötte a fejét a kanyaró, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A legfrissebb adatok szerint 446 ember fertőződött meg kanyaróval, köztük 368 gyermek.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon az ország legnagyobb részén száraz utakra számíthatnak a közlekedők. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon kellemesen napos időben lehet részünk, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 29 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 152, Zentánál 227 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, ugyanakkor a friss hajnali órákban az érzékenyek körében felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák, valamint a görcsös panaszok. A gyors délelőtti melegedés hatására fejfájás, vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, bágyadtság és dekoncentráltság jelentkezhet. Az élénk erős szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. A napos idő viszont jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Népzene és néptánc tölti meg a Tiszapartot. Ma is folytatódik a 21. Vajdasági Népzenei és Néptánc Tábor Magyar Kanizsán. A résztvevőket hangszeres foglalkozások, néptánc, énektanulás és közös programok várják a Tiszaparton. Régi hímzéseket várnak a Dobó-Tihamér képtárba. Készül a Hímzés 100 év tükrében című kiállítás. A szervezők továbbra is várják a régi jó állapotban megőrzött hímzett textíliákat, hogy minél gazdagabb képet mutathassanak be vidékünk kézműves hagyományairól. Nyári élet a Tiszaparton, a kellemes nyári időnek köszönhetően egyre többen választják a magyar kanizsai Tiszapartot pihenésre és kikapcsolódásra. A helyiek és a turisták számára továbbra is nyitva tart a kemping és a strand is, így a hétvégén is sok látogatót várnak. Virágzik a levendula szezon Magyarországon. Az ország több pontján még ezen a hétvégén is várják a látogatókat levendulás kertek és családi programok. A szüret mellett kézműves foglalkozások, helyi termékek és illatos élmények várják az érdeklődőket. Egyre népszerűbbek a vasutas nyaralások Európában. Európa szerte egyre többen választják a vonatot nyári utazásaikhoz. Az új nemzetközi járatoknak és a kényelmes éjszakai vonatoknak köszönhetően sokan autó helyett sínen indulnak felfedezni a kontinens legszebb tájait. Panda ajánló. Ha még nincs hétvégi programjuk, írják fel a naptárba. Szombaton Velebiten falunapot rendeznek. Az egésznapos programban úszómaraton, kulturális műsorok, díjátadó, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás is helyet kap. Így minden korosztály találhat kedvére való kikapcsolódást. Emellett továbbra is látogatható a Vajdasági Népzenei és Néptánc Tábor több nyilvános programja is. Ezen a napon, július 10-én ünnepeljük a borsó világnapját. Ez a népszerű zöldség nem csak finom, hanem kiváló fehérje, rost és vitaminforrás is, ezért a nyári konyha egyik kedvence. A nap jó híre, nyáron egyre több fiatal vállal önkéntes munkát fesztiválokon, kulturális rendezvényeken és közösségi programokon Vajdaságban. Munkájukkal nem csak segítik a szervezőket, hanem értékes tapasztalatokat és új barátságokat is szereznek. A péntek azért különleges, mert még a naptár is mosolyog. Kívánunk önöknek élményekben gazdag, napsütéses és pihentető hétvégét! Panda Radar, képben a világgal.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv

8 óra van.

1, 2. 1, 2.

one.

Radio. Hit music. Panda Rádió.